0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 27-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Pred nama su 2 sata emisije po željama slušatelja. Od 8 do 10 sati prenosimo vaše rođendanske i imendanske čestitke, pozdrave i glazbene želje. Hvala svima koji ste nam pisali i tako i ove nedelje povezali drage ljude pjesmom. Emisiju uređuje i vodi Andrija Pavleković, a za ton je zadužen Norbert Aut. Dobro nam došli.
2: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušajte emisiju po vašim željama.
1: Tetjani Merikovoj utukuju rođendan od srca čestitaju članovi Radskog crkvenog zbora i Terika. Žele joj dug i sretan život u zdravlju uz Božji blagoslov.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templom Építő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Szlezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Jimmy Rosenberg, a hollandiai szintó cigány közösségből származó gitáros, a Manus Jazz egyik különleges tehetségű képviselője. Jimmy Rosenberg 1980-ban született Hollandiában, zenész családban. Már egészen fiatalon kapcsolatba került a zenével, először hegedülni tanult, majd 7 éves korában a gitár lett a fő hangszere. Családja révén közel került a Manus Jazz hagyományához, és különösen nagy hatással volt rá Django Reinhardt muzsikája. Tehetsége rendkívül hamar megmutatkozott, gyerekként a Gypsy Kids nevű trióban játszott, amely később szinti néven folytatta. Első lemezük a Safari 1992-ben jelent meg, amikor Jimmy mindössze 12 éves volt. Már ebben az időszakban olyan természetességgel és technikai biztonsággal játszotta a Manus gitár jellegzetes futamait, hogy a műfaj nemzetközi közönsége is felfigyelt rá. Pályája során több legendás muzsikussal is találkozott, játszott többek között Birelli Lagrinnel, Angelo De Barral és Stefan Grappellivel is. Különösen emlékezetesek azok a fellépései, amelyeken a legendás francia hegedűssel együtt lépett színpadra. Jimmy Rosenberg játékának egyik legfeltűnőbb jellemzője a rendkívüli sebesség és virtuózitás. A Django Reinhardt által meghatározott zenei örökségből indult ki, de nem egyszerűen annak követője lett. Saját technikájával és improvizációs készségével egyéni hangot alakított ki. Gitárjátékában a swing lendülete, a Manus Jazz jellegzetes ritmikája és a szabad rögtönzés egyszerre van jelen. A fiatalon megszerzett nemzetközi ismertség később is elkísérte. Európában és az Egyesült Államokban egyaránt fellépett, 2000-ben pedig a New York-i Carnegie Hallban is színpadra lépett a Django Reinhardt Fesztivál keretében. Jimmy Rosenberg története egyben egy családi zenei hagyomány története is. A Rosenberg család több tagja fontos szereplője a szintó jazznek, köztük Stokelo Rosenberg, a Rosenberg trió vezetője. Jimmy így abba a közegben nőtt bele, ahol a zenei tudás és a Manus hagyomány generációról generációra öröklődik.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban Jimmy Rosenberg felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is! Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.
2: Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. A héten a mérleg havába léptünk, és szinte ugyanakkor beköszöntött a csillagászati ősz. De szeptember utolsó adásában még néhány riportban a nyarat idézzük. Ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. A béke királynőjének földi székhelyén imádkoztak, újra Medjugorjéba zarándokoltak a Dráva menti horvátok. Fölemelő közösségi élmény és különleges alkotómunka egyszerre, ismét megrendezték a lórévi szerb ikonfestő tábort. Felújított kapcsolatok a romániai Arad és a magyarországi Békés megye között, két egyházi vendégek a termény és hagyományőrző ünnepségen. Egyre több fiatal érkezik, ápolják és továbbadják a hagyományokat a Mecseknádasdi német ifjúsági zenei táborban. Két keréken őseink nyomában biciklitúra, amely a szlovákok lakta pilisi településeken keresztül vezet. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, hallgassák meg aktuális nemzetiségi híreinket. Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
3: Paulik Antal, a magyarországi szlovákok parlamenti szószólója az Országgyűlés Társadalmi Részvétel Bizottságának tagja lett. Ezzel összefüggésben a nemzetiségi közösségekhez és szervezeteikhez fordul, éljenek azzal az új lehetőséggel, hogy bekapcsolódhatnak a társadalmi párbeszédbe és a jogszabályok előkészítésébe. A bizottság nyilvántartást hoz létre azokról a magyarországi civil szervezetekről, amelyek aktívan részt kívánnak venni ebben a munkában. A regisztrált szervezetek megoszthatják véleményüket, valamint felhívhatják a figyelmet a jogalkotói beavatkozást igénylő problémákra.
2: Szeptember 17-e és 20-a között rendezték meg Helsinkiben az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója jubileumi 70. kongresszusát. A rendezvény házigazdája a Folktinget, a finnországi svéd gyűlés volt. A magyarországi román közösségek képviseletében az országos román önkormányzat elnöke Kozma György vett részt a találkozón, ahol az európai kisebbségi közösségek osztották meg tapasztalataikat és keresték a közös válaszokat a jövő kihívásaira.
3: A magyarországi németek országos önkormányzata idén is várja a javaslatokat a magyarországi németségért aranydísztű kitüntetésre. A hazai németség legmagasabb elismerését minden évben azok kaphatják meg, akik tevékenységükkel hozzájárultak a nyelv, az anyagi és szellemi kulturális örökség, a hazai németség történelmi hagyományainak megőrzéséhez, illetve más módon segítették elő a német nemzetiség fennmaradását. A további tudnivalókat a kitüntetéssel kapcsolatban a www.ldu.hu oldalon találnak.
2: A Zora Egyesület és a Lórévi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében idén is Lórév községben lesz a hagyományos magyarországi szerb kispályás labdarúgó torna, amelyet október 3-án szombaton rendeznek meg. A részletekről Kotorcsevigy Dusánt, a rendezvény főszervezőjét, Mándi Predrák kérdezte.
4: Ami a legfontosabb, hogy szép időnk legyen, tehát ne legyen esős, mert tavaly sajnos elmosta, úgyhogy be kellett költözni a vízfal a torna termébe, ami nem volt egy igazi. de azért sikerült. Az, hogy mennyi csapat lesz, az mindig az utolsó pillanatig derül ki igazából, mert vagy visszamondják, vagy később jelentkeznek, úgyhogy én most jelenleg egy 5-6 csapattal számolok, aztán hogy nyilván majd meglátjuk, amikor ténylegesen mindenki ott lesz. A szokásos 2x8 perc lesz a mérkőzés. Szerintem ez bőven elég, ennyi idő alatt kiderül is, és az emberek is tudják élvezni a mérkőzéseket. Szokásosan csak a legjobb játékosnak adunk díjat, amit Vidák Goránról neveztünk el. Ő egy lórévi volt, aki nagyon szeretett focizni, és sajnos néhány évvel ezelőtt elhunyt, úgyhogy az ő tiszteletére neveztük el ezt a díjat. Ezt minden évben kiosztjuk valakinek, ugye a bírókkal egyeztetve, hogy ki is volt, akkor szerintük a legjobb játékos, aki a legtöbbet tett a tornán.
2: Multidéző Kukorica Fesztivált és szlovák baráti találkozót rendez október 3-án a telekgerendási Borókapávakör és a telekgerendási szlovákok nemzetiségi önkormányzata. 15:30 a művelődési házban az ünnepélyes megnyitót követően fellép a helyi Borókapávakör, a Kemény Gitárklub, a Csabai Rózsácska énekkar, valamint az Újkígyósi Tengelic énekegyüttes. A disznótoros vacsorát élőzenés mulatság követi, ahol Liska János gondoskodik a jó hangulatról.
3: Herceg-Szántón idén is megrendezik a horvát tannyelvű és kétnyelvű iskolák felső tagozatos diákjainak projekt bemutatóját. A horvát országos önkormányzat, valamint a helyi horvát óvoda, általános iskola és kollégium közös szervezésében megvalósuló szakmai napot november 12-én tartják. Az idei találkozó kiemelt témája az iskolám régen és ma. A cél ösztönözni a fiatalokat az önálló kutatómunkára, a csapatmunkára és a szociális készségek fejlesztésére. Jelentkezni október 12-ig lehet a hds@horvatok.hu e-mail címen.
2: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink, a hit, a közösség és a belső csend találkozása. Medjugorjéba, a világ egyik legismertebb zarándok helyére utaztak a napokban a Dráva menti horvátok, a Dráva keresztúri horvát önkormányzat szervezésében. Zarándokként kolléganőnk Balatinác Renáta is velük tartott, így személyesen tapasztalhatta meg azt a megfoghatatlan energiát, amiért erre a különleges útra indultak. Hogy mit jelent egy ilyen utazás a mindennapok rohanásában, és milyen belső megélésekkel tértek haza a Dráva menti zarándokok, erről beszélgetett az egyik résztvevővel, Skrajcsics Gabriellával. Az interjú végén Medjugorje himnuszát, a Zdravo Kraljice Mirát hallhatják.

0: A Dráva-keresztúri horvát nemzetiségi önkormányzat már évek óta szervez zarándoklatot Medjugorjéban. Így volt ez idén is, szeptember közepén drávamenti horvátok vettek részt ezen a zarándoklaton. Te is már többször voltál. Hányszor pontosan?
1: Én úgy gondolom, talán 9 alkalommal már részt vettem ilyen zarándokutakon. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek, illetve a képviselőtestületek, mivel ők minden évben próbálnak egy hiteleti utat beleszőni, illetve megszervezni a nemzetiségi önkormányzatok részére. Ezúton Dráva-keresztúr horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke Hum Ferencné szervezte meg ezt az utat, illetve a lánya, a Balatinászné Hum Andrea. Rózsika úgy kezdte az utat, hogy azok, akik részt vesznek ezen az úton, valami módon elősegítik Dráva-keresztúrnak a munkáját. Köztünk kolléganők voltak a hivatalból, egészségügyi dolgozók voltak, szociális gondozók, a kántorasszony is velünk tartott, illetve a szomszédos települések horvát ajkú hívei, drávamenti horvátok, akikkel találkozunk napi szinten, különböző rendezvényeken, ismerjük egymást, név szerint üdvözöljük egymást, úgyhogy nagyon kellemesen töltöttük most is ezt a keresztutat, és együtt imádkoztunk a szűzanyához, imádkoztunk a gyerekeinkért, imádkoztunk a férjeinkért, az elhunyt hívekért, a betegekért, és azokért, akik kérték, hogy imáinkba foglaljuk őket.
0: Mi volt számodra a legmeghatóbb pillanat? Tegnap a Jelenések hegyét másztátok meg, ma pedig a Krizsevácot, ami elég megerőltető volt, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is.
1: Igen, lelkileg is. Spontán úgy kerestem egy keresztutat, ami anyákról szól, és találtam egyet. Én sem olvastam végig, és átadtam a, úgymond a társaimnak, és véletlenszerűen ez a keresztút mindenkinél érzékeny pontot érintett, és mindenki magára talált. Volt, akik elsírták magukat, felemelő volt, és én úgy gondolom hasznos volt az is, hogy együtt voltunk, együtt imádkoztunk, a szűzanyához kértük a segítségét, illetve hálát adtunk az eddigi életünkért, hálát adtunk a családunkért, a hivatásunkért, illetve hálát adtunk azért, hogy békébe tudunk élni, és lehetőségünk van arra, hogy ilyen hitéleti programon vegyünk részt.
0: Mikor voltál először Medjugorjéban, emlékszel-e, és miért?
1: Hárman vagyunk barátnők, és az első utat együtt tettük meg, hárman. De akkor útközben nem imádkoztunk, csak fölmentünk a hegyre, kértük a szűzanya segítségét, illetve megköszöntük az eddig életünket. Talán az volt az az első, úgymond hitéleti utam, ami talán a legnehezebb volt. A legnehezebb volt, de minden alkalommal ajándékot kaptam valamiuknál kifolyólag. Mindig volt valamiért hálát adnom, köszönetet mondanom, és remélem, hogy ez nem volt az utolsó utam, és lesz rá alkalmam, hogy el tudok jönni a következő években is, és nagyon szeretném, hogy megköszönjem az eddigi segítséget, illetve, hogy együtt lássunk, akik az élet során együtt vagyunk, szeretjük egymást, együtt dolgozzunk.
0: Medjugorjén kívül és a Magyarországi Mária zarándok helyeken kívül voltál-e még valahol zarándokolni?
1: Többször eldöntöttünk, hogy elmegyünk Csíkszeredára. És akkor egy felső Szent Mártoni asszony megkérdezte tőlem, de te miért szeretnél elmenni Csíkszeredára? Ott magyarok vannak. És Medjugorje, itt horvátok vannak, és te horvátot imádkozol, és akkor én úgy döntöttem, hogy tényleg nekem Medjugorje az, ahol én a szűzanyát megtalálom, horvát nyelven köszönetet mondhatok nekit, hálát tudok mondani. Nekem valahogy Medjugorje az, ami egy igazi Mária ketyei. Gondoltam már arra, hogy esetleg Fatimába elmennék, de hát majd ahogy az élet hozza.

0: Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület a közelmúltban 7. alkalommal szervezte meg a hagyományos ikonfestő táborát. A műhely munkájában, amelyet idén is belgrádi ikonfestők vezettek, 20-an vettek részt, közöttük több külföldi is. Mándi Predrág kollégánk látogatta meg a budapesti szerb ortodox egyházközség épületében szorgoskodó ikonfestőket, és ott elsőként Alekszov Jubomirt, a tábor főszervezőjét, a Lórévi Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnökét szólaltatta meg.
1: Már mondhatom, hogy van egy összeszokott csapat, akik évről évre részt vesznek ebben a tábornak, vagy a műhelynek a munkájában, ami az idén különösen nagy örömöt okozott számomra, hogy körülbelül a résztvevők fele az teljesen új arc, és ezek az új arcok fiatalok. Tehát gyakorlatilag 16-20 éves fiatalok csatlakoztak ehhez a mi műhelyünkhez, ami annyit jelent, és ez az örömben, hogy azért a fiatalok között is vannak olyanok szép számmal, akiket egyrészt érdekel a hagyomány, a tradíció, vallás, van, aki vallásos meggyőződéséből van itt, tehát egy nagyon széles spektrum az, amelyik itt megjelenik.
2: Bácsvanin Marina Lipóról érkezett ide Budapestre az ikonfestő táborba, és tulajdonképpen te vagy a legfiatalabb résztvevője ennek a műhelynek.
3: Én már hallottam előtte Jubomirtól erről, és többször láttam képeket róla, és egyszer megkérdeztük, hogy hát nem eljöhetnék el, és akkor mondta, hogy hát persze, nyugodtan, de én a Veszlát meg a Máját már a Lórévi táborokból is ismertem, és akkor gondoltuk, hogy hát kipróbáljuk, és most meg már második éve vagyok itt, és próbálok mindent kihozni, amit tudok belőle.
2: Milyen szép az ikonfestészetbe, és ha én jól értelmeztem a tanárnő szavait, akkor te idén a keresztény Keresztelő Szent János mellett tetted le a voksodat.
3: Igazából nekem az a legszebb benne, hogy egy történetet tudunk meg, és egy történelmet rajzolunk le. Az ikonokat, azokat meg én nem úgy választom, hogy valami történet, vagy mondjuk a családomhoz köthető, hanem ami éppen megteszik abban az évben.
2: És mi tetszik a legjobban a Keresztelő Szent Jánosban? Mert biztos vagyok benne, egy laikusnak, mint én, azért nem könnyű megfesteni.
3: Azt fogod meg, hogy sötét színekből áll, és egy kicsit nehezebb, illetve van kéz, amit ugyanúgy szépen ki lehet rajzolni, és így inkább a részletek fogtak meg benne.
2: Különben a családnak a védőszentje Keresztelő Szent János, vagy pedig más szent, aki védelmezi a családot?
3: Más szent, aki védelmez minket, ő csak tényleg ilyen spontán jött, akit választottam.
1: Ami az idén még novum, újdonság ebben a táborban, hogy először van külföldi résztvevője a táborunknak, egy echte amerikai hölgy hallott a táborunkról, és jelentkezett, hogy részt vehet-e a munkában. Örömmel vettük természetesen, és remélem, hogy jó hírét viszi annak, ami történik.
2: Mennyire épült be, mennyire aktív ez a hölgy?
1: A hölgy nagyon ügyesen dolgozik, nyilván a nyelvi nehézségek itt problémásak. Nem mindenki beszél angolul, ő meg nem igazán beszél magyarul, de azért még kommunikációsbeli probléma nem volt, ahhoz képest, hogy saját bevallása szerint először állt neki egy ilyen munkának, és fog egyáltalán festő ecsetet a kezébe, nagyon ügyes.
2: Ön amellett, hogy tábort, műhelyt szervezett itt Budapesten, szintén nem maradt ki az ikonfestésből, és ezúttal Szent Demeter mellett tette le a voksát.
1: Ha már itt vagyok, akkor nyilván nem csak szervezem és nézem, ahogy a többiek dolgoznak. Én is évről évre megpróbálkozom az alkotó munkával. A Szent Demeter néha édesapám, illetve az apósom mind a ketten erre a névre lettek keresztelve, és az ő emlékükre választottam az idén ezt a szentet, hogy így is egy kicsit rájuk emlékezzünk, és nekik is imódon emléket állítsunk.
2: Vas Éva is részt vesz az ikonfestő tábor munkájában, és második alkalommal tetszik részt venni, ám bár azt is elárulta nekem, hogy régebben a görögökhöz járt szintén ikont festeni. Miért szeret ikont festeni, és egyáltalán mennyire könnyű?
4: Könnyűen nem nevezném, de hát ha az ember egyszer megpróbálta, illetve úgy döntött, hogy belevág ebbe a munkába, akkor úgy érzi, hogy valami olyat alkot, ami, vagy olyat készít, ami a fentiek segítségével egészen más másképp fogja működtetni az otthonunkat, mert hogy hát meg lehet venni ezeket az ikonokat a boltba bármikor, bárki, bárhol megveheti, de amikor az ember saját maga készíti, akkor az a folyamat is hozzáad ahhoz, hogy lehet, hogy nem lesz tökéletes, nem lesz olyan, amit egyébként meg tudnánk venni, de tudjuk, hogy mi készítettük, és a mi munkánk van, és a szeretetünk, és az Isten segítsége van benne.
2: Ön most mely ikon mellett döntött, hogy megfesti?
4: Most egy érdekes ikon találtam, Isten szülő ikon. Én még ilyet nem láttam, tehát nem ismerem ezt a fajta ábrázolása módját, ezt a módot. Ez gyakorlatilag egy csomó van a kezébe, és ezt oldja meg. Tehát egy gyakorlatilag a megoldások Isten szülője szerintem. Hogyha imádkozni szeretnénk valamilyen problémával, vagy valami megoldásra várunk, akkor szerintem ez az ikon tökéletes erre, mert hogy látszik, hogy a kezében, az egyik kezében még csomóval vannak, amit egy angyal ad a kezébe, a másik kezében már gyönyörűen kisimulva a szallag, ami ugye megoldotta a csomókat. Nem tudom, honnan származik az ikon, de gondolom, ahogy én megtaláltam, az nyilván valamiért nekem erre van szükségem.
2: Az ikonfestés is egy folyamat, mint az előbb mondta. Tulajdonképpen hogyan néz ki egyáltalán ez a folyamat, mert így a hallgatók el nem tudják képzelni, de hát ön lehet, hogy tudja nekünk ezt vázolni.
4: Hát attól függ, hogy honnan kezdjük. Itt most nekünk szerencsénk van, mert mi kész táblát kapunk, de a folyamat ugye ott kezdődik, hogy a táblát előkészítik. Az ikonnak a tábláját, ennek megvan a módja, ezt mi ugyanem vagyunk asztalosok, tehát általában egyszerűbb, hogyha kész ikonokkal kezdünk, de ugye a táblát elő kell készíteni, ennek a táblának az alapját meg kell csinálni. Ez egy gyakorlatilag 9 bólusz réteg, ami felkerül erre a nyers táblára. Ez egy ilyen fehér gipszerű anyag, amit fölhordanak különböző irányokban, meg kell száradni, és föl kell csiszolni, gyakorlatilag nagyon szép tükörfényesre fölcsiszolják. Utána általában az első réteg, ami majd a rajzolás után fölkerül. Ugye az ikont azt nem festjük, hanem írjuk. Tehát van egy minta, ami alapján dolgozunk, és azt átmásoljuk, vagy átírjuk a táblára. És amikor ugye a körvonalakat egy indigóval fölrajzoltuk erre a fehér szűz rétegre, akkor ezt belekarcoljuk egy tűvel, vagy szöggel, vagy nem tudom, mivel valami éles eszközzel, és utána az első réteg, ami fölkerül, majd az az arany lesz. Ugye az aranynak elő kell készíteni az alapot megint, ez az alap készítése sellakkal történik, tehát ahol aranyozva lesz a felület, azt megint 9 réteg, nem tudom miért 9, de 9 réteg sellakot fölviszünk, megint különböző irányokban fölkenjük, és ezt is meg kell várni, hogy megszad, és ezt ugyanúgy föl kell csiszolni tükörfényesre. Amikor ez megvan, akkor erre kerül egy ilyen ragasztó gyakorlatilag, ami az aranyat rögzíti a deszkához, és fölragasztjuk az arany réteget. Amikor ez megvan, akkor utána következik már a kész minta alapján a ruha, az arc, a kéz, tehát gyakorlatilag a töpinek a felvitele, ami egy ilyen alap, az egy ilyen pigmentpor, amiből készítjük a festéket, és egy tojás emúzió. Ez a kettő keverékéből lakjuk össze a festéket, és akkor ezt visszük föl különböző rétegekben, különböző vastagságban a ruhák, meg az arcra, meg ahova kell.
2: Ez az ikon, amelyet most meg fog festeni. Hol fog helyet foglalni, mikor véget ér ez a tábor?
4: Hát még nem tudom, majd kiválasztja ő a helyét. Ez úgy szokás, hogy majd mikor ugye elkészül, akkor ugye pihennie kell a ikonnak, akkor amikor már megvan minden, akkor összedolgozódik az összes réteg, akkor általában lelakozzák, és mi úgy szoktuk, hogy az atya felszenteli az ikon. Amikor ez megtörténik, akkor utána kerül majd, még nem tudom hova, valahova otthonra, de majd kiválasztja ő a helyét.
2: Az elmúlt években is minden alkalommal a tábor munkáját, annak gyümölcseit bemutatták egy külön kiállítás keretén belül. Idén is várható, hogy ez meg fog történni?
1: Nyilván mi szeretnénk, mert ugye, ahogy az ember ecsetet fog a kezébe, mindjárt művésznek képzeli magát, és nyilván szeretné az érdeklődőknek megmutatni, és mi is szeretnénk az idén is megmutatni. Gyakorlatilag maga a kiállítás is egy hagyomány lett, és ennek tulajdonképpen a befejezése az idei alkotó munkának. Ez idáig itt Budapesten a Verespálné utcában található Krug galériában mutattuk be a műhelyben keletkezett képeket. Már tárgyalunk a galéria vezetőségével, és terveink szerint szeptember hónapban sort is kerítünk erre a kiállításra.

0: Két héttel ezelőtt rendezték az Arad megyei Zimándújfalu községhez tartozó Andrei Saguna településen a termény és hagyományőrző ünnepséget. Az idei rendezvény meghívottjai között magyarországi románok is voltak, két egyházáról. Az Aradtól 15 kilométerre található romániai településre egy évszázada 76 kétegyházi román család költözött. A battonyai és magyar csanádi családokkal együtt ők voltak a település megalapítói. Erről a közös múltról eddig nem nagyon tudtunk, mondja Borbély Erika, a kétegyházi román iskola igazgatója, Bekan Anka riportjában.
1: Én a tavalyi évben tudtam ezt meg, hogy ezt a települést két egyházáról elszámazott románok alapították meg. Én nem tudtam róla, történelmileg is utána olvastunk, és nagyon örülök ennek, hogy a két település között egy ilyen kapcsolat létesült. Ugye ők is voltak már nálunk karácsonykor, a karácsonyi ünnepkörnél hívtuk meg a itteni tánccsoportot, polgármester urat, az iskolába is ellátogattak már korábban itt a település vezetői, az iskolaigazgató, az óvodavezető, tehát egy szakmai megbeszélést is folytattunk, és ma egy kötetlenebb időpontban találkoztunk, ugye ezen a szép fesztiválon, ahova elkísértek minket a kétegyházi Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola táncosai, akik román táncokat mutattak be. Tehát nagyon szép délután töltöttünk itt együtt.
2: A vasárnap délutáni program a templom körül kezdődött hálaadó és termény áldó Isten tisztelettel, amelynek keretében megszentelték a föld terméseit és a kenyeret, a munka, a bőség és a hála jelképeit.

A kétegyházi, batonyai és magyar csanádi román családok jelentős szerepet vállaltak az Arad megyei Andrei-Saguna településének megalapításában és fejlődésében. Itt építették fel otthonaikat, valamint templomukat, iskolájukat és művelődési

kezdtünk, akár olyan tábort is, olyan felajánlást is kaptunk, amikor gyerekek itteni családoknál lehetnének egy hétig, és ugye ezzel is jobban megismernék ugye a román nyelvet, még jobban beszélnék ilyen autentikus környezetben.

0: Tekintsünk még vissza a nyárra, azon belül is a nyári együttzenélés örömére. Augusztusban 5. alkalommal rendezte meg a Magyarországi Német Ének, Zene és Tánckarok Országos Tanácsa az ifjúsági zenei táborát Mecseknádasdon. Sultes Gábor kollégánk látogatta meg a zenészeket, és elsőként a tábor szakmai irányítóját, a Tanács kiszenekari szekciójának vezetőjét, Kozek Balást kérte mikrofon elé.
1: 35 gyermek jött 11 településről, Észak-Magyarországról és Baranya megyéből Dél-Magyarországról. Ennek nagyon örülünk, mert így már látni, hogy ez tényleg egy országos ifjúsági fúvószenekari Landesrat tábor, tehát a Jugend Auswahl Orchester tábora egy héten keresztül. Itt többféle módon oktatjuk a gyermekeket. Az egyik az, hogy a magyarországi németek zenéjét tanítjuk nekik egy héten keresztül, és a másik az,

0: Ami nagyon fontos, hogy közösséget építünk az országon belül, hogy a mi identitásunknak megfelelően egy következő generáció nőjön föl.
1: A fiatal zenészek közül többen már rendszeres résztvevői a tábornak. Trubacs Luca Tamásiból érkezett, 8 éve klarinétozik.
2: Először vagy itt ebben a táborban?
3: Nem, harmadjára.
2: Milyen élmény mindig összejönni, és gyakorlatilag mindig vannak új arcok, hétfőn találkoztak először, és szombatra összeáll egy teljes koncertprodukció.
3: Igen, ez is nagyon jó érzés, és az is, hogy vannak olyanok, akikkel így az első táborom óta itt találkozunk, és ez mindig nagyon jó, itt újra látni őket, hogy mennyit változtak egy év alatt.
2: Tartjátok a kapcsolatot évközben is?
3: Hát valamennyire igen, de annyira nem.
2: Figyelemmel kíséritek a másik hangszeres fejlődését is? Hogy azt a tavaly igen. Még nem tudtad eljátszani, de idén már jól megy?
3: Igen.
2: Mi a kedvenc zenét? Te milyen zenét szeretsz játszani?
3: Hát nagyon szeretek svábot játszani.
2: Ez családból fakadóan jön?
3: Onnan is, meg a zenekarban is sok svábot játszunk.
2: Mi mindent tanultok? Hogy néz ki ez a hét?
3: Sokat próbálunk, délelőtt és délután is, meg még este felé is próbálunk.
2: Nem régóta vagyok itt, a hivatalos programnak már a mai napra vége, de mégis hallani innen-onnan mindig valamilyen hangszeres játékot. Ez azt jelenti, hogy szoktatok azért a hivatalos programon kívül is játszogatni, igen. Gyakorolgatni?
3: Igen, szoktunk.
2: Milyen hangszer, és mióta vagy itt ebben a
4: tárban? Szevényi Balázs vagyok, tenorkürtön játszom, és harsonán. Ez már a harmadik évem ebbe a táborban. Nagyon-nagyon élvezem ezt a tábort. Itt teljesen csak magyarországi német fúvójzenét játszunk. Én otthon is szinte minden szabadidőmben, amikor nem gyakorlok, mert én zenei pályára készülök harsonával, ha nem gyakorlok, akkor fúvójzenét hallgatok általában.
2: Ezt mi a legjobb ebben a közösségben, vagy ebben a táborban?
4: Ebben a közösségben szerintem az a legjobb, hogy itt más sváb falvakból, más korunkbeli srácokkal, lányokkal is barátságokat tudunk kötni, amik akár életre szólóak is lehetnek.
2: Zeneileg mi a kihívás? Vannak új darabok? Mi az, amit látsz itt az elmúlt 3 év gyakorlatilag tapasztalt?
4: Hát az elmúlt 3 év alatt azért már én is fejlődtem sokat hangszeremen. Ide mindig tenorkürtel jövök ebbe a táborba. Az egy kicsit érdekesebb szólam, mint a harsona a sváb zenében. Minden évben egyre nehezebb szólamot kapok, mert amikor bekerültem először ide, először jöttem, akkor én még a mélyebbik szólamot fújtam, az nem volt annyira megerőltető. Itt most a úgymond szólamvezetőként vagyok már idén, a magasabbik tenor szólamba vagyok szólamvezető. Ma tartottunk szólampróbát, azt is én vezethettem, nagy megtiszteltetés volt.
2: Milyen érzés az, amikor részben ismeretlen emberekkel, ugye egy hétfői találkozás után gyakorlatilag szombatra összeáll egy komplett produkció?
4: Én ezt nagyon szeretem már az első tábor óta. Már én régebben is jártam másfajta táborokba, más stílusú táborokba. Ott is így megvolt ez az összhang, hogy ugye mivel mindenki ugyanazt csinálja abba a táborba, amivel elmegy, ezért van közös téma, és tök jókat lehet beszélgetni, meg jó kapcsolatokat lehet kialakítani. Ebben a táborban pedig ez még jobban kialakul, mert itt általában olyan emberek vannak, akik nagyon szeretnek magyarországi fúvójzenét fújni, és ilyen közösségbe létezni. Jó érzés ez, hogy szombatra, hétfőtől szombatig így összeáll egy csapat, amivel egy tök jól szóló kis fúvójzenekart lehet összetenni.
1: Kozek Balázs méltatta a tábor résztvevőit, de emellett a pedagógusok felelősségét is kihangsúlyozta.
0: Nagyon kedvelik a fúvózenét, figyelik a zenét, tanulják, jól is művelik, de sajnos egy kicsit keverik. Tehát a mi felelősségünk az, hogy megtanítsuk nekik, hogy külön tudják választani a osztrák népzenét, a német népzenét, a böhmise, a mérise zenét, a szlovák népzenét, és természetesen a mi zenénket, a magyarországi svábok, a magyarországi németek fúvós zenéjét, mert vannak itt is még ma élő zeneszerzők is, meg régen is voltak zeneszerzők, vagy csak ránk maradtak polkák, keringők, indulók, hogy ezt mi megtanítsuk nekik, és külön tudják választani.
2: Hogy látod ennek a zenének a jövőjét Magyarországon, a fiatal generációban, illetve egy ilyen rendezvénynek a jövőjét, ahol most is vagyunk?
0: Én azt látom, hogy működik. Most már 5. éve, hogy csinálom ezt a tábort. Egyre több gyermek jön, érdekli őket, barátságok kötődnek. Szerintem ez jól fog működni tovább, és én remélem, hogy ők fogják továbbvinni a következő generációnak. Én ezt el is mondtam nekik. Tehát, hogy a maga az oktatás részében nem csak a zene volt benne, hogy ezt és ezt a polkát, keringőt, mazurkát, lendlert tanuljuk meg, hanem figyeljetek arra is, hogy 25 év múlva ti fogjátok tanítani a következő generációt.

0: A Pilisi Szlovákok Egyesülete már 16 éve szervezi májusban a szlovák-magyar baráti túrát a hegytetőre, és a tavaszi túrák után ősszel biciklitúrára is hívják a jelentkezőket. Idén szeptemberben már harmadik alkalommal jöttek össze a kerékpárosok, akiket minden faluban frissítőkkel vártak a helyiek. A Két keréken őseink nyomában nevű túra megállói a környék szlovákok lakta települései voltak. Demjén Mártát, a Pilisi Szlovákok Egyesülete és a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét Hrubonyava Iveta szólaltatta meg.
1: Amikor először gondolkodtunk azon, hogy megszervezzük ezt a túrát, akkor tulajdonképpen azt a célt tűztük ki, hogy egy ilyen közösségépítő rendezvényt csináljunk, ahol fizikálisan is összekötjük a Pilis környéki szlovák településeket, és szerettük volna, hogyha a fiatalabb generációt is be tudjuk vonni ebbe a rendezvénybe, ezért találtunk egy ilyen sportosabb rendezvényt, és nagyon fontos volt az is, hogy és azóta is így működik, hogy mindig vannak szlovákiai kerékpárosok résztvevőként a rendezvényen. Tehát elindulunk Pilisszentkeresztől, innen a helyszínről nem csak azok a kerékpárosok indulnak, akik végigmennek a közel 100 kilométeres kerékpártúrán, hanem ilyenkor eljön néhány család gyerekekkel, kisbiciklikkel, és elkísérnek egészen a falu névtábláig. Ott lefotózkodunk, és rá mennek azok a sportemberek, akik végigcsinálják a túrát. Minden pilisi településen megállunk, ott is általában a helység névtáblánál várnak a helyi kerékpárosok, és idén nagy örömünkre nagyon sokan vártak a helység névtábláknál. Talán most már kicsit megszokták, hogy van is, és jobban érdekli őket, hogy mi is történik, úgyhogy nagyon sokan vártak a tábláknál, bekísérnek a falu központjába, a közösségi házhoz, vagy az iskolához, ahol éppen fogadnak minket. Ott egy kis vendéglátás, viszünk magunkkal mindig harmonikást is, úgyhogy ő is kerékpározik egyébként velünk, és akkor egy kis közös zenélés, éneklés, beszélgetés, és így megyünk végig az összes pilisi településen. Ami nagyon érdekes, és egy hozadéka volt ennek a kerékpártúrának idén, hogy elmesélték a települések utólagosan, hogy így nem csak a pilisi közösséget építettük, hanem ők is, amikor ott összejöttek, hogy vendégül lássanak bennünket, akkor még ott maradtak, még órákig után ott maradtak beszélgetni, énekelni, tehát a helyi közösséget is építették egy kicsit. És az, hogy szlovák résztvevőink is vannak, ez lehetőséget nyújt minden településen arra, hogy kicsit használják a nemzetiségi nyelvet is, hogy beszélgethessenek velük, hogy ne felejtsék el ne csak a dalokat, hanem a beszédet sem. Elindultunk Pilisszen keresztül, az első megálló Pilisszántón volt, utána elmentünk Piliscsabára, Piliscsév, Sárisáp, Dorog, és Szentélek volt az utolsó állomás, és utána visszaérkeztünk Pilisszentkeresztre a Pilisi Szlovákok központjába, és itt meghívtuk a résztvevőket egy vacsorára.
2: Akkor tulajdonképpen egész napos túráról van szó.
1: Igen, reggel 8-kor indultunk el, és hát majdnem 6 óra volt, mire visszaérkeztünk. De nagyon jó hangulatban, fáradtan ugyan, de a jól végzett munka örömével mondhatnám, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát. Egyrészt egy kihívás volt mindenkinek, és ez egy jó első érzéssel tölti az embert, amikor ugye ez az ilyen kihívásokat megcsinálja. Másrészt pedig az a hangulat, ahol vártak minket, mindenkit földobott a közös beszélgetések, a közös éneklés, úgyhogy ez mind hozzátett ahhoz, hogy mindenki ilyen jó első érzéssel helyezte be a napot.
2: Úgy tudom, hogy nem csak a közös éneklés volt, hanem vendégül is látták önöket.
1: Igen, mindenütt volt egy kis vendéglátás. Nagyon figyeltek arra, hogy ugye ez egy sportteljesítmény, ahol megszomjazunk, és nagyon sok gyümölcsöt adtak például, nagyon sok helyen italt adtak, kis kávéval kínáltak, de megjelentek a szlovák ételek is, volt, ahol szapacskával vártak például bennünket.
2: És Sárisápon kiállításnak tekintették.
1: Igen, Sárisápon elmondták a szervezők, hogy kifejezetten miattunk hagyták még ott meg a kiállítást. Volt egy retro kiállítás, ahol a 60-as, 70-es évek használati tárgyai voltak kiállítva, Tehát ott a régi telefontól kezdve, a régi gyerekjátékon keresztül még 30 éves teljes zacskóval is találkoztunk, hogy nagyon érdekes volt, és hát egy nosztalgikus, ugye, mert azért a legtöbben már éltünk ebben az időszakban, és ilyen nosztalgikus érzés volt látni azokat a használati tárgyakat, amelyeket gyerekkorunkban vagy fiatalkorunkban használtunk. A másik érdekes kiállítás az egy fotókiállítás volt, ami a kifejezetten ugye nemzetiségi témájú volt. A ma élő emberek öltöztek fel népviseletbe, és különféle helyszíneken és szituációkban voltak lefényképezve. Hát azt mutatja gyakorlatilag be, hogy a ma élő emberek hogyan folytatják, vagy hogyan őrzik meg az őseik hagyományait, népviseleteit, szokásait.
2: Milyen megszervezni ilyen eseményt, és mi lesz a folytatása?
1: Szeretnénk a hagyományt csinálni abból, hogy minden évben szeptember 2. szombatján rendezzük meg ezt a rendezvényt, mert így akkor már előre tudnak kalkulálni az időponttal. Föltesszük a Facebookra a rendezvényt, minden évben készül egy kis videó, és ez egyután ilyen kedv csináló azoknak, akik részt szeretnének venni a rendezvényen. Megszólítjuk az összes szlovák önkormányzatot, illetve települést, ahova fogunk menni, hogy ők megszervezzék a vendéglátást, megszervezzék a helyi bicikliseket, akik várnak, mert ennek nem az a lényege, hogy 20 biciklis végig kerekedzen, hanem pontosan az a lényege, hogy hozzuk össze egyrészt a helyi közösségeket, másrészt az összes pilisi közösséget hozzuk egy kicsit össze. És ami nagyon fontos, hogy nagyon sok fiatal is részt vett, és nagyon sok gyerek vett részt a rendezvényen.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Szeptemberben az utolsó nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a drávamenti horvátok medzsugorjei zarándoklatáról, a lórévi szerb ikonfestő táborról, a zimándújfalui termény és hagyományőrző ünnepségről, a mecseknádasdi német ifjúsági zenei táborról, valamint a két keréken őseink nyomában elnevezésű szlovák pilisi kerékpártúráról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

színházi szonettek. Vahram Márti Rosszán, örményköltő verse, fordította Balási László. Most elmegyek innen, vagy csak úgy képzelem. Már nem is oda bent, inkább kívül vagyok. Kies, szűk színpadon feszítek délcegen alkalmi társulat, ingyen játékosok. Végül egy tördöfés, és pontosan talál. Körben a kulisszák négy felé ugranak. Súlyos a szenvedély, nem múlik soha már. Ötödik felvonás, s véget ér a darab. Hamlet. A szereplők amatőr mindegyik. És én már elmegyek, vagy csak úgy képzelem, isszák a főpróba keserű kortyait. Látja a főváros, tévén közvetítik. Hát kell-e még ennél, ami több, Istenem? Őrizz, hogy az utunk mindig igaz.

0: emlékek között. Mint mindig, fogva tart a ti emléketek. Rátok gondoltam, és itt vagytok újra mind. Józanul, komolyan játszottunk eleget. Űzzétek el a múlt felködlő napjait, a napokat, mikor kell a csöndes beszéd lemosni orcánkról arcot, orrot, szemet, vagy felkínálni, még körben minden sötét, egy nőnek részegen vagyont és életet. Új vásári hodályt keressetek nekem, de el ne rejtsen az jeltelen, mint a hant. Oly szép a színpadon meghalni szüntelen. Elmentem, és együtt volt az egész társulat. Így éltek bennem mind. Így hordozlak tovább, messzi vidékeken és városokon át.
1: Közreműködött Havas Judit előadó művész.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicki magázin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 26-a szombat van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ove subote, 26. rujna, od 8 do 10 sati donosimo izbor priloga iz naših emisija, emitirani od prošlog petka do četvrtka ovog tjedna. Prisjetit ćemo se tako susreta posvećenog obitelji Zrinski u Mlinarcima, zaviriti u Hrvatski muzej u Prisiki, te posjetiti hrvatske kulturne programe u Gradišću, Novom selu u Podravini i Starom Budimu. Čućemo i priče s berbe grožđa u Harkanju, s dana smokve u Budimpešti, hodočašću Podravaca, te sa zemaljskog hrvatskog malonogometnog turnira u Pečuhu. Priloge su pripremili Renata Balatinac, Berneta Bažetin, Tomo Fury i Andrija Pavleković. Za tonsku realizaciju brine se Norbert Aut. Ostanite s nama.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A Tintin Quintet évek óta egyike a legismertebb kelet-európai etno-jazz együtteseknek. Az improvizatív kamarazenét játszó quintet az Európán kívüli zenekultúrák elemeit ötvözi a kortárs, a kelet-európai folk, valamint a jazz zenével.

2010-ben Lélek és hang, aztán Húr és lélek címmel előadói esteket szervezett olyan előadók közreműködésével, mint Paja Bea, Szalóki Ági, Lukács Miklós, Balogh Kálmán, Farkas Rózsa és a Lukács Miklós Quintet.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.